0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát Rádió és Televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Jó estét kívánok az Eszéki Rádió hallgatóinak május 24-én vasárnap magyar nyelvű adásunkban. Szokásunkhoz híven a mai összeállításban az elmúlt hét riportjaiból hallhatnak újrajátszást. A mikrofonnál Golub Máriát hallják, kellemes időtöltést kívánok!
1: 2001-ben az UNESCO felhívta a tagállamait arra, hogy a részvételükkel és aktivitásukkal támogassák a kulturális fejlődést és a nemzetek közötti jobb együttélést. A Nemzetközi Nap célja, hogy a különböző kultúrák jobban megismerjék egymás értékeit, részvételükkel segítsék a másik csoport fejlődését. Így megteremtődik az az alkalmazkodás, amit a békében élés diktál. Minden népnek fontos, hogy megőrizzék a hagyományaikat és fennmaradjanak a szokásaik. Ez a küldetés lehetetlennek tűnik egy ellentétekkel, háborúkkal tűzdelt világban, ahol nem tisztelik egymás vallását és nehezen fogadják el, hogy vannak, akik más szabályok szerint élik életüket. Jelenleg a világban tapasztalható hanyatlás az erkölcsi értékekben, valamint az egyre több helyen fejét felütő írástudatlanság, drogozás, bűnözés az oka annak, hogy miért nem vagyunk megértőek és toleránsak. Ezek jelenléte a saját területünkön és környezetünkben is bajt okoz, ezért nagyon nehéz lesz más kultúrák támogatása. Ahhoz, hogy a fenti cél megvalósulhasson, az emberiségnek egyénenként, önálló identitásként kell jól állapotúnak lenni, és akkor képes lesz kiszélesíteni a látókörét és meglátni azt, hogy teremtenünk kell a másokkal való jó viszonyunkat. Vállalnunk kell, hogy rajtunk múlik a jövők, gyerekeink és unokáink jövője. Aki elutasítja a mások által felkínált együttműködést, és ő sem kínálja az ő együttműködését, az csak befelé forduló, magányos életet fog élni. Vannak csoportok, akik felismerik azt, hogy csak is az egyén szándékain és döntésein múlik minden. Amikor az ember egymaga a lehető legtöbb jót próbálja tenni az élete legtöbb területén, akkor jól fog haladni. A Ron Hubbard által írt Az út a boldogsághoz című erkölcsi útmutató pontjait betartva békés szomszédságot tudunk fenntartani, nem csak a közvetlen környezetünkben, hanem az ország határon túl is. A füzet megismertetése a társadalomban a fenti cél elérését támogatja. A próbálj úgy bánni másokkal, ahogy te szeretnéd, hogy ők bánjanak veled, idézett a füzetből méltó mottoja lehetne a kulturális sokszínűség világnapjának. Elfogadva és tisztelve más népek kultúráját, mi magunk is hasonló bánásmódban részesülhetünk. A világ szinte minden országa megemlékezik a nemzet szuverenitását, önvédelmi készségét kifejező fegyveres erőiről. Az elmúlt évtizedekben Magyarországon többféle módon is sor került a fegyveres erők tagjai ünneplésére. 1940-ben kormányzói rendelet június 28-át jelölte ki Honvéd nappá. A rendelet szerint a Honvéd nap a fegyveres erők ünnepe, a katonai szellem és hadsereg belső erejének ünnepélyes megnyilatkozása a nemzet színe előtt. Az 50-es évektől 1991-ig szeptember 29-e volt a fegyveres erők, illetve a Magyar Honvédség napja. Egy 1992-es évi kormányrendelet értelmében 1992-től a Magyar Honvédelem napja május 21-e. Ez a nap Budavár 1849-es évi megvívásának napja. Ezen a napon foglalta vissza az ország fővárosát a Görgei Artúr tábornok által vezetett honvédsereg, Henczi osztrák császári tábornok csapatából. A komáromi vár felszabadítása után a magyar szabadságharc politikai és katonai vezetői Buda visszafoglalását tűztek ki célul, mely megfelelt a közvélemény várakozásának is, hiszen a főváros az ország szuverenitásának szimbóluma volt. A támadás gyors és látványos győzelemmel kecsegtetett, ami alkalmat adhatott a hadseregnek, a pihenésre és az újoncok felvételére, a nemzeti programjának Nairobiban tartott konferenciáján. Az egyezmény azt a célt tűzte ki, hogy 2010-re világszinten jelentősen mérsékelni kell a biológiai sokféleség csökkenésének jelenlegi ütemét. A 2010-re vonatkozó célkitűzés később a fenntartható fejlődés világcsúcs is elfogadta. A rendezvény alapját Edward Wilson amerikai rovarász és természetvédelmi szakember teremtette meg 1997-ben, amikor több tucat botanikus és zoológus részvételével a New York állambeli Waldentó környékén megnyitotta az első biodiverzitás napot. Május 22-ét az ENSZ közgyűlése 2000-ben nyilvánította a biológiai sokféleség nemzetközi napjává. Korábban december 29-éhez a biológiai sokféleség egyezmény hatájába lépésének évfordulójához kötődött egy jeles nap. Azonban az évvégi ünnepek miatt a világ sok országában problémát jelentett az eseményről kellő súllyal megemlékezni. Manapság lépten nyomon hallani a biodiverzitásról, az élővilág sokféleségéről. Már nemzetközi napja is van. Ha pedig az emberek, szakmai és társadalmi szervezetek, kormányzati szervek világszerte fontosnak tartják, hogy egy-egy kérdésnek külön napot szenteljenek, az általában azt jelenti, hogy jelentős, komoly dologról van szó. Olyasmiről, amivel rendszeresen foglalkoznunk kell. Az élővilág sokféleség esetében ez azért is fontos, mert a sokféleség fennmaradását számos veszély fenyegeti. A biológiai sokféleség fogalmának pontos meghatározása nem egyszerű feladat, hiszen a természetvédelmi biológiában a biodiverzitás többféleképpen is értelmezik. Hétköznapi használatra azonban elegendő az a meghatározás, hogy a biológiai sokféleség az élet megnyilvánulási formáinak rendkívüli változatosságát igyekszik kifejezni. Ez a változatosság az élővilág talán legfontosabb jellemzője, ami az élővilág fennmaradásával kapcsolatos aggodalmakkal párhuzamosan került az érdeklődés a környezettudatos gondolkodás homlokterében. Magát a biológiai sokféleség kifejezést Thomas Lovejoy, amerikai természetvédelmi biológus, a Világbank természetvédelmi témákkal foglalkozó elnöki tanácsadója használta először. A rövidebb biodiverzitás elnevezés annak az amerikai biológus rovarkutatónak, Edward Wilsonnak a nevéhez fűződik, akinek a nevét a hangyákkal kapcsolatos kutatásain túl, főleg ökológiai, evolúciós és szociobiológiai munkássága tette híressé, valamint az, hogy az Emberi Természetről című könyve 1979-ben Pulitzer-díjat kapott. Wilson a biodiverzitás elnevezést 1986-ban írta le először. A földünkön élő fajok számát legfeljebb csak megbecsülni tudjuk, hiszen még ma is évről évre fedeznek fel új fajokat a természettudósok. Nagyjából 1,5 millióra tehető a napjainkig leírt, felfedezett állat- és növényfajok száma. Ám nem kétséges, hogy ennél még sokkal több faj vár felfedezésre. A legóvatosabb eslések szerint is úgy 5 millió faj élhet a Földön, ám egyes vélekedések szerint bolygónkat benépesítő állat- és növényfajok száma akár a 80 milliót is elérheti. A felfedezése váró fajok legnagyobb része rejtett életmódot folytat, nehezen megközelíthető élőhelyen él, avagy nehezen különböztethető meg más fajoktól. Többségük a feltételezések szerint a rovarok közül kerülnek ki. Az élővilág változatossága nem véletlenül alakult ki. A sokféleség biztosítja a bioszféra stabilitását. Minden kipusztult fajjal, a sokfélesége bármilyen csökkenésével, maga a bioszféra veszít a stabilitásából, ami különösen kataklizmák, természeti katasztrófák, járványok esetén érzékelhető. Mint hogy a bioszférától az ember sem függetlenítheti el magát, elemi érdekünk a sokféleség védelme. Emellett a biológiai sokféleség voltak éppen természeti erőforrás is, amelyre az embernek feltétlenül szüksége van. Az élővilág számos képviselője ugyanis közvetlenül is hasznot hajt az embernek. A sokféleség csökkenésével olyan esetleg ma még ismeretlen fajok tűnhetnek el a Földről, amelyek az ember számára is hasznot hozhattak volna. A biológiai sokféleség megtartása mellett természetesen még számos más érv is szól, ám egyik sem olyan kifejező, mint a klasszikus szállóige, amely szerint a változatosság gyönyörködtet.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.